0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92. И один FM.
2: Як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatai következnek.
0: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Моруші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Берегове.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, áltás békességet! Kedves testvéreim, augusztus 1-jéhez közeledünk, amikor a görögkatolikus egyház Makabeus vértanúkra emlékezik. Ritka esemény, amikor ószövetségi szentekre, vagy szentek csoportjaira emlékezünk, ezeknek a különleges alkalmaknak az egyike Makabeus vértanúknak az emléke. Ezen kívül még az ószövetségi profétákra, különösen Illés profétára, vagy az ószövetség és az új szövetség kapcsolatát jelentő keresztelő Szent Jánosra emlékezünk, és ez a különleges nap számunkra egy szempontból

0: a vértanúságot, más szempontból pedig a keresztény hit iránti elkötelezettséget jelenti. Makabus vértanúk története, kortörténete Krisztus előtti második századra tehető. Krisztus előtt 167 körül szenvedtek vértanúságot. Amikor IV. Antiókusz Epifánész király uralkodott, erőszakosan próbálta hellenizálni a zsidókat, vagyis eltéríteni őket az igaz hittől, megmásítani a vallásukat, a vallási szokásaikat, a hitnek a tételeit, próbálta betiltani a mózesi törvények megtartását a zsidók számára, megszentségteleníteni a jeruzsálemi templomot, pogány áldozatok bemutatására kényszeríteni a zsidókat. Tehát minden olyan viselkedést próbált rájuk erőltetni és elvárni a zsidó néptől, amellyel szembe helyezkedtek volna hitüknek, szembe helyezhettek volna vallásos meggyőződésüknek, a szentírás, a korabeli szentírás tanításának, tehát a zsidók Isten hitével fordultak volna szembe. Ebben az üldözésben szenvedte tehát vértanú halált az a 7 testvér, akik édesanyjukkal együtt kiálltak az igaz hit mellett. Akik inkább vállalták a kínzást és a halált, mint hogy megtagadják Isten törvényét. A történet szerint az édesanyja 7 fiával együtt hősiesen kitartott a hitében, bátorította fiait a hűségre. Ezzel példájuk a hithez való rendíthetetlen ragaszkodás és a feltámadásba vetett remény örök példaképe lett. A bizánci hagyomány egyik legnagyobb teológusa, Naziasi Szent Gergely külön szentelt egy beszédet a makabeus vértanú tiszteletére. És ebben a beszédében a makabeusokat még Krisztus eljövetele előtti Krisztus vértanúknak, Krisztusért vállalt vértanúságnak a szentjeiként mutatja be. Azért, mert életükkel azt vallották meg, hogy az Istenhez való hűség többet ér a földi életnél. Szent Gergely atyánk külön beszédet is mondott, és a vértanúk ünnepén hangsúlyozta, hogy Krisztus előtt éltek ugyanazokért az értékekért, ugyanazért a hitért ontották a vérüket, amelyért később a keresztény vértanúk is kiontották a vérüket, és éppen ezért a keresztény vértanúknak tulajdonképpen az előképei előfutárai lettek. Egy helyen így fogalmaz, nem a Krisztus neve miatt szenvedtek, hanem a Krisztus ügyéért. Vagyis a megváltó még nem jelent meg akkor a világban, de a makabeusok már az igaz Isten iránti hűségből vállalták a halált. Nem a Krisztus neve miatt, hanem a Krisztus ügyéért. Ugyanis a kereszténységnek, a vértanúságnak, a szentségnek, a hitnek ez a lényege. A Krisztus ügye. Krisztus ügye pedig az, hogy az ember, az emberiség, az egész világ jobb legyen, a jóért tegyen, és a jóért áldozza fel az életét, és a jóért munkálkodjon. Hiszen nem csak feláldozni, hanem a hétköznapok vértanúságában a jóért tennie is kell az embernek, hiszen a jó az, amely a világot is jobbá teszi. A keresztény hithez való rendíthetetlen hűség példaképei tehát. Az örök életbe vetett remény első nagy tanúi közé tartoznak. És általában a történet magyarázói megemlékeznek arról, hogy az édesanyjuk a keresztény édesanyák példaképévé vált, aki a fiait az Isten iránti hűségre bátorította, még a szenvedések közepette is. Nagyon fontos megjegyeznünk és felfigyelnünk, hogy nem lebeszélte őket a hit megtartásáról, hanem bátorította, sőt, biztatta is őket a hit megélésére. Isten törvényét, az erkölcsi törvényeket nem ledegradálta, hanem értékén mutatta be. Nem arról beszélt, hogy hogyan lehet gyermekem, könnyebb az életed, egyszerűbb az életed. Nem azt próbált elmondani, hogy nem baj az, ha itt vagy ott, vagy ezt vagy azt a törvényt megsérted, vagy figyelmen kívül hagyod az Isten törvényeit, az erkölcsi törvényeket, az állami törvényeket, az emberek közötti együttélésnek a szabályait. Nem erről beszélt, hanem arról, hogyha nehézségek árán is a keresztény ember elsődleges feladata, legfontosabb feladata, hogy mindig minden körülmények között tudjon az Istenhez hűséges lenni. És ezzel gyakorlatilag kifejezte azt, hogy az embernek elsősorban az Istennek kell szolgálni, és miután ezek szolgálatában megtalálta az erkölcsi értékrendjét, utána lehetséges az, hogy ezek az értékrendek, ez az értékrend az Isten által elvárt emberi jó tettek jobbá tudják tenni a világot. Ha a makabeus vértanúkra emlékezünk, akkor tulajdonképpen 20. századi példák, Kárpátaljához kapcsolódó példák is eszünkbe juthatnak. Szóval bizonyos értelemben a 20. században is újra éltük, újra értelmeztük, és újra átéltük, átélték őseink azokat az üldözéseket, amelyeket a makabeusok korában átéltek. Hiszen a hitre ebben az időszakban a 20., de bizonyos értelemben talán a 21. században is különleges módon támadnak azok, akik azt szeretnék, hogy az egyház ne legyen jelen a társadalomban, hogy a kereszténység ne legyen meghatározó az ember számára, a társadalom számára, hogy mellékessé váljanak a keresztény értékrendek a különböző megnyilvánulásai, és hogy minél kevésbé legyen jelen az életünkben mindaz, ami az Isten törvényéből és Krisztus igazságaiból ered. Az ateista társadalmak a 20. században megpróbálták az egyházat ellehetetleníteni. Különös példája tehát a makabeusi vértanúknak az emléke a munkácsi görögkatolikus egyházmegyére, a kárpátai reformátusokra, kárpátai római katolikusokra nézve. Ha csak a mi görögkatolikus egyházunkat nézzünk, akkor ki kell fejeznünk azt, hogy egyházunkat bár betiltották, de papjaink és híveink nem voltak hajlandóak elhagyni a hitüket, elszakadni az egyháztól, a katolikus egyháztól, nem voltak hajlandóak elfordulni a keresztény értékekről, és tulajdonképpen ezek a keresztény értékek voltak azok, amelyek újjáélesztették majd a rendszerváltás után, a Szovjetunió széthullása után a kárpátaljai egyházakat és a kárpátaljai társadalmat. Makabeusok vértanúinak a története nem csak az Ószövetségi eseményben, tehát, hanem a 20. századi eseményekben is megérint és megelevenedik. Sajnos sok-sok negatívummal. Nem hét, hanem több tucat vértanúja lett az egyházüldözésnek. Római katolikus, görögkatolikus, református papok lettek áldozatai. Tehát számunkra egy ószövetségi esemény, amely talán mondhatjuk azt, hogy több évszázada, több évezrede zajlott le, megelevenedett a 20. századba, és bizonyos szempontból ma is arra próbálnak rávenni bennünket, hogy ne legyen elég erőnk, kitartásunk és hitünk, egyházunk hagyományai, keresztény tanítás, az erkölcsi tanítás, az Isten tanítása mellett. Akkor, amikor augusztus 1-én majd makabeusokra emlékezünk, a makabeus vértanúkra, akkor nem azért kell rájuk emlékezni, mert szentek lettek, mert erősebbek voltak másoknál, hanem azért, mert jobban bíztak az Istenben, mint a saját félelmeikben. A szentség ma is ott kezdődik el, hogy ahol a félelem helyét átveszi a hűség. Amikor jobban bízunk az Isten erejében, mint a saját képességeinkben. Amikor arra figyelünk, hogy az Istennek feleljünk meg elsősorban, és utána az emberi kapcsolatoknak van próbáljuk megtalálni a saját helyünket. Az Istenhez való hűség, az Isten törvényeihez való hűség, és az abban való élet, az aszerint való élet eleve feltételezi mindannyiunk számára, hogy az Isten iránt elkötelezettek leszünk, és az embereket is szeretjük, tiszteljük, és oda tudunk fordulni a másik emberhez. Ne felejtsük el tehát, és idézzük magunkba gyakran Nazianzi Szent Gergelynek a szavait, nem Krisztus neve miatt szenvedtek, hanem Krisztus ügyéért. Ez a krisztusi ügy, ez a keresztény ügy, az egyházainknak, nemzetünknek az ügye valószínűleg az embert is értékké, értékesebbé és az érték szeretőjévé tudja tenni. Krisztus ügyéért egymáshoz is kerüljünk közelebb. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
2: В передачі «Греко-католицькі хвилини» сьогодні ви почули роздуми Мороші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Бергове. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió.
6: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
10: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
11: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Тишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
12: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
13: Lito,
8: сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19. Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
13: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy tucat

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Répási Eszter és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi református templomból. Igét hirdet Bodnár Gréta legátus.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Репаші Естер та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідуватиме легат Боднар Грейта. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk! Drága felséges Urunk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked ezért a reggelért, hogy felkelhettünk, újra eléd jöhettünk, újra egybe gyűjtöttél bennünket, hogy a Szent Nevedet imádhassuk. Hálát adunk, Urunk, neked a te csodálatos igédért, mely életet ad a kiszáradt földbe. Sokszor mi is ilyen kopár föld vagyunk, mely össze van repedezve, és nincs, ami felé lesz azt, hogy igazán termő tudjon lenni. De köszönjük, hogy te éltető vizeddel élővé tudsz bennünket formálni. Te látod a lelkünket, te látod, hogy mi van benne. Kérünk, gyógyíts bennünket minden nap, és segíts bennünket, hogy felvegyük a keresztünket, és téged tudjunk követni. Urunk, imádkozunk, hogy halljuk meg a te megszólító hangodat, hogy mi is a terved velünk, mit tervezel a mi életünkkel. Te látod, Urunk, a bűneinket is, tisztíts meg bennünket, most meg teljesen is, adj ránk fehér ruhát. Így kérünk téged. Ámen. Az ige szakasz, amelyből ma szólni kívánok közöttetek, az első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok, ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ez az első Zsoltár, az egész Zsoltár a könyvének a bevezetéséül szolgál. Amit itt olvasunk, mintegy összefoglalja az egész könyvnek az üzenetét. Első olvasásra úgy tűnhet, hogy kétféle emberről beszél. Az istenfélőkről, akik igyekeznek komolyan venni a hitüket, igyekeznek Isten akarata szerint élni, és vele közösségbe járni, valamint azokról, akik saját útjukat választják, és kevésbé figyelnek Istenre. Mégsem csupán az emberekről szól ez a Zsoltár. Ugyanis elejétől végéig Istenről beszél, az ő irgalmáról és az ő kegyelméről tesz bizonyságot. Az egész Zsoltár központi üzenete, amiből ki kell indulnunk, és amiből majd megérthetjük az üzenetet, az az, hogy a vízmeder mellett van ez a fa. Most mindegy, hogy ez pataknak víze, vagy öntöző csatornája, a lényeg az, hogy mozog benne a víz, és újra friss víz folyik keresztül rajta. Újra és újra friss táplálék jut ahhoz a fához. És a Szentírás az ilyen mozgó vizet élő víznek nevezi, és különösen az élő víznek Izraelben hatalmas szerepe volt. Ugyanis Izrael éghajlata olyan, hogy vannak úgynevezett őszi esők, amiután a növények felélednek, láthatóan növekednek, és előbújnak a mezei virágok, kivirulnak a fák, és minden az élettől lüktet, és aztán még ott vannak a tavaszi esők is, viszont utána egy száraz idő következik, egy eső nélküli évszak, és keleti sivatagi szél támad, ami helyenként 35-40 fokra is felmelegíti a levegőt, sokszor ez a forróság átmegy rekkenő hőségbe, és rettenetesen beszorul a levegő a hegyek közé, a kis völgykatlanokba, és nem mozdul sehová, csak éget. Ilyenkor bizony a mezei virágok elhervadnak, a fű egyik napról a másikra elszárad, és ilyenkor nincs egy kis harmat sem, amely életet lehelne a növényekbe. Ami ezután rájuk vár, az csak a pusztulás. Ám ahol élő víz van, ott továbbra is zöldül minden. Ott lesz élet. A Jordán völgyében megfigyelték, hogy a fák gyökereit a víz felé növesztették, így mindig hozzájuthattak ahhoz a táplálékhoz, amire szükségük volt. Belegyökereztek az élő vízbe. Ezért hiába jött a forróság, hiába jött a szárazság, ezek a fák megmaradtak, növekedtek, gyümölcsöt tudtak teremni, mert az életük forrása egy biztos helyen volt. A különbség akkor vált láthatóvá, amikor eljött a száraz időszak. Ugyanis víz nélkül nincs élet, csak elszáradás és pusztulás. Azt mondtam az elején, hogy ennek a Zsoltárnak minden mozzanata Istenről szól, és az ő kegyelméről beszél. Az Új Szövetségben, János evangéliumában Jézus mondja a kútnál a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé nem fog szomjazni, mert örök életre buzgó vízforrása lesz benne. Jézus tehát, ez az éltető víz. Tudjátok, nem látszik mindig a különbség a hívő és a hitetlen ember között, és sokszor ezt nehezen tudjuk elviselni. De aztán, amikor jönnek a szárazabb időszakok, jönnek a próbák, a nehézségek, amikor felforrósodik a hangulat, és megpróbál bennünket, na olyankor nem mindegy, hogy hol vagyunk. Nagyon nem mindegy, hogy az a fa, az hol van és hova gyökeredzik. Mert a szél az leleplezi, hogy honnét élünk, miből táplálkozunk, és Isten szent lelke kideríti, hogy az élő vízbe, Jézusba gyökerezik az életünk, vagy sem. És ahogyan a fa, amikor érezte, hogy baj van, hogy valami nincs rendben, több víz kell, akkor az a keleti szél végső soron arra ösztönözte a fát, hogy még tovább engedje a gyökerét az élő vízbe. És ez a samáriai asszony a szíve mélyéből őszinte vágyjal tudta mondani Jézusnak, hogy add nekem az élő vizet. Ez az első Zsoltár, testvérek, először is arra kérdez rá, hogy hol vagyunk mi? Mire mutat az életünk? Ott vagyunk-e igazán Istennél? Benne gyökerezik-e az életünk, az élő vízben, Jézusban? És mit produkál a lelkünk, amikor Isten lelke jön? Érezzük-e a késztetést, engedünk-e az indítatásnak, hogy még mélyebbre hatoljunk Jézusban a próbák idején? Az Úr oda tesz a víz mellé, de a gyökeret neked kell beleengedned. Ez a te feladatod, ez a te és én feladatom, hogy elérjük azt az élő vizet. De még mielőtt elhamarkodottam, válaszolnánk a kérdésre, jó meglátni ebben a Zsoltárban, hogy eloszlatja a hamis reménységet a szívünkből. Bizony, a hívő életünk Jézus nélkül olyan, mint a polyva, amit messzire tud sodorni ez a keleti szél. Víz nélkül nincs élet. Az élő víz, az élet víze pedig nélkül pedig nincs örök élet. Hát kezd kibomlani előttünk ennek a Zsoltárnak a gyönyörűséges hasonlata, hogy az a fa, az én vagyok és te. Vagy éppen ez a gyülekezet. Az élő víz pedig Jézus. Az életeket próbáló keleti szél pedig a Szentlélek, aki arra ösztönöz bennünket, hogyha valami miatt ellankadunk, elerőtlenkedünk, akkor engedjük még mélyebbre a gyökereinket, Jézusba, abba az élő vízbe, és vegyük tőle a szükséges erőt, a békességet, a vigasztalást. Aztán itt van a második megdöbbentő mozzanat ennek a Zsoltár hasonlatnak, az, hogy ez a fa a legnagyobb kegyelemben részesült. Valaki a víz mellé ültette ezt a fát. Magától nem tudott volna oda menni. Valakinek fontos volt az, hogy ez a fa az élő vízbe tudja engedni a gyökereit, hogy amikor eljön a forró szél, és megpróbálja ezt a fát, akkor kiállja a próbát. És ez a valaki, ami mennyei atyánk. Ő nem csak életet adott nekünk, hanem azt is akarja, hogy megmaradjunk az életben. Így érthetjük meg azt, hogy az Isten félő ember is oda van ültetve az élő víz mellé Jézushoz. Magától nem tudott volna oda menni, és ahogy Jézus mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Isten az, aki magához hív bennünket, és ez az ő kegyelme. Ő ültet bennünket az élet vízéhez, ahol Jézusból meríthetünk mindent, amire szükségünk van, hiszen egyetlen hívő ember sem tud növekedni a saját erejéből és gyümölcsöt teremni. Ehhez az életvízére Jézus Krisztusra van szüksége, mert benne megvan mindaz, amit a hitben való növekedéshez és a gyümölcstermő élethez kell. Jézus maga mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És tudjátok, innen a kegyelem felől érthető meg igazán a Zsoltárnak az eleje. Kegyelem az, ha valaki az élet vizéhez, Jézus Krisztushoz kerül, és vágyébred benne, Isten ígéje és vezetése iránt. Ez nem az ember saját érdeme, nem a saját ereje, hanem Isten munkája. Jézus az élő víz, Isten ígéje pedig úgy munkálkodik bennünk, mint a víz a fában. Átjárja és élteti. Formálja a gondolkodásunkat, a szívünket, és egyre inkább Isten akarata szerint kezdünk élni, mert az ige megerősít, vigasztal és megújít bennünket. Ha nap mint nap táplálkozunk Isten igéjéből, annak látható gyümölcsei lesznek az életünkben. És így válik termékenyé a hívő ember élete, és így érthetjük meg a Zsoltár első verseinek üzenetét is. Mert kegyelem az, ha valaki nem a lázadók útját járja, hanem Isten vezetését keresi. Kegyelem az is, ha valaki alázattal tud élni, és felismeri, hogy az élete célja az Istennek a dicsőítése. Mindez nem a saját érdemünk, hanem Isten munkája bennünk. És két dologra hív bennünket ez a Zsoltár ezek után. Először is a hálaadásra. Adjunk hálát azért, hogy Isten kegyelme munkálkodik és minket is elért. Köszönjük meg az ő igéjét, a gyülekezeti közösséget, és minden alkalmat, ahol el tud bennünket érni és meg tud szólítani. Másodszor pedig könyörgésre hív bennünket. Hogy imádkozzunk azokért, akik még nem ismerik Krisztust, hogy őket is szólítsa meg Isten kegyelme, és ők is az életvizéhez tudjanak találni. Végül azt is megláthatjuk, hogy Isten kegyelmének célja nem csupán a jelen életünk, hanem az örök életünknek a reménysége is. Isten szeretetéből emel ki bennünket Jézus Krisztus mellé, hogy oda tudjon ültetni, és abból tudjunk erőt meríteni, belőle tudjunk. Így lehet életünk napról napra gyümölcstermő, mert Krisztusban maradva az ő kegyelme és szeretete folyamatosan megújít bennünket. És amikor megpróbáltatások érnek, akkor is megállhatunk, mert ahogyan a fa az élő vízből él, úgy élhetünk mi is Krisztusból, aki velünk van és megtart bennünket. Ha úgy érezzük, hogy elfáradtunk, hogy megfogyatkozott az erőnk, akkor is egyre inkább gyökerezzünk Krisztusba, aki a mi kősziklánk. Mert a hívő ember reménysége túlmutat ezen a földi életen, ahogyan énekeljük is, utas vagyok-e világban, mennyországban vár örök hazám engem. A Zsoltár is arról tesz bizonyságot, hogy a földi halál nem a vég. Eljön a nap, amikor az Úr összegyűjti azokat, akik a hitben összetartoztak, és Pál apostol is ezt a reménységet hirdeti. Krisztus visszajövetelekor az övéi feltámadnak, és örökké vele lesznek. Ez a Zsoltár egyik legnagyobb örömhíre. Akit az Úr kegyelmében megtart, annak örök élete van Krisztusban. Ugyanakkor a Zsoltár figyelmeztetést is hordoz magában. Azoknak, akik elutasítják Isten kegyelmét, más sors jut. Az ige a polyva képével szemlélteti ezt. Ahogyan a szél elválasztja a polyvát a búzától, úgy lesz különválasztás az ítéletet.

0: minket útmutatás nélkül, és minden kérdésünkre tudod a választ. Uram, te látod, hogy sokszor eltévejedünk, és nem abból a vízből kérünk, amire szükségünk van. Járjuk a magunk útját a vezetésed nélkül, de köszönjük neked, hogy te olyan hatalmas vagy, hogy nincs olyan mélység, amelyből nem tudnál minket megszabadítani, ugyanis a te szereted elér, te szereteted elér bárhová. Segíts minket és adj erőt ahhoz, hogy a te utadon tudjunk maradni, hogy a te akaratodat tudjuk cselekedni, és ne a magunk eszére támaszkodjunk. Adj vágyat a lelkünkbe a veled való közösséghez, mutasd meg nekünk, hogy egyedül a te jelenléted az, ami igazán vigasztalást, feltöltődést, békességet tud adni nekünk. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek a szíve még nem nálad van, hogy hallják meg a te hívó hangodat. Imádkozunk a gyülekezetért, az országunkért, adj békét, Urunk, és kérjük a te áldásodat a mai napunk további részére. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.
1: Tisztelt hallgatóink, ez alkalommal a Menexeszi Református Templomból hallhattak Isten tisztelet közvetítést. Igét hirdetett Bodnár Gréta legátus.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Сьогодні ви почули трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала легат Боднар Грейта. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

ajándék. Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

lennék. Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zárpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard.

0: nem, nem kopik.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс 92 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс.
2: 91.2 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzusev M Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Zenesáv, Sin Antal István vagyok. A mai műsorban egy igazi gitármágus, a latin rock atya Carlos Santana és zenekara kerül középpontban. Vitánya radio slucháčam z vámi vedúci Antal István i sjodňu programy muzičný track prozvučiať kompozícii mexikánskeho gitaristy i kompozitora Carlosa Santany. Zalešajte sa s námi, počínajme.

Ez volt tehát a Zenesáv, ahol Carlos Santana a zenei világába merültünk el. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали композиции мексиканского гитариста и композитора Карлоса Сантаны. Дякую за увагу, залишайтесь надалі с Радіопульс FM.

0: a szív.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a gyerek szájcímű műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Vizi Péter és Vizi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője, nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala, nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát! Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vizi Péter és Vizi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire 7 esztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket, aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Há, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út. Váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem, fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyé. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogy ha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng, ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t, üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert. Pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, Uccu, neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszván ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlán. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrasd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette! Kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot! Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. És ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt! Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját, de bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, és nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett, nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, én befázom!
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél!
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony 3 arany hajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öreg asszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét, honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalondát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizipál visszafordul a világjósfájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Édes Istenem, meghalt a bátyám. Sóhajtott keservesen Vizipál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt 3 állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizipál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. És mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizipál egy szóval sem árulta el, hogy ki is mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. 3-szor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a 3-ra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál. De a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a 3 aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a 3 aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a 3 állat, s úgy megfogták, hogy moccanni sem tudott.
1: Kegyelmez az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közre fogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókusz-pókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a 2 testvér, s mentek a városba, utánuk a 6 állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: 92 и 1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Tett, arrébb tett, most gondolj.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сегодня на 102.1 FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.